Lina papa hanta meu tak si hu yau lak tutit. Lina papa hanta kingu mari yau lak tuk ko tak si hu yau lak tuk. Kitty Gordon. Kitty FM Gordon. Ichikulia kenere uk. Kitty Gordon to sa tik ichikuno ai hu yau